Ciao.

We're gonna dust it off first.

more followers, more money.

Time to harvest. Now I have time to convince a bunch of people.

been a while since I heard it last.

Sziasztok! Ez ott már a Dantempo Forma C-vel, itt a Tilos Rádió. Mindenkinek kellemes hétvégén, figyeljetek egymásra, szevasztok!

Hello, sziasztok! Tilos Rádió, FM 93, szombat reggel, szóval kezdődik a japán zenei műsor. Az elején egy programajánlóval, ami igazából a műsor mai tematikájához is kapcsolódik, hogy holnap este a Riffben, a Jászain lép fel a Hibushi Bira nevű japán pszichedelikus rockzenekar, hazai előzenekar a Borg lesz, és a Hibushi Bira koncert kapcsán a mai nap a japán pszichedelikus rockba merülünk el nyakig. A kezdésnek rögtön az ő pár hete megjelent új lemezükről egy szám, meg még később is erről előkerül néhány, meg lehet egy-két régebbi daluk is, szóval másfél óra japán pszichedelia

0: Sziasztok, ez továbbra is a Tilos Rádió, FM 90.3-on, ez pedig a japán zenei műsor volt, és az utolsó szám attól a Hibushibire nevű zenekartól szólt, akik programajáró következik. Holnap a Riff klubban lépnek föl a Jászóin. Ennyi volt a programajáró, meg ennyi volt a japán műsor, ez továbbra is Tilos, jövő héten ugyanígy, sziasztok!
1: Hello Tilos Radio listeners, this is the show formerly known as Expat, and this is going to be a repeat of a conversation I had with Hope Rees, author of the book The Women Are Not Fine, 100-year-old story, mass poisoning, village intrigue, and scandal. So give it a listen, and I'll see you with a live guest in 2 weeks' time. Until then, take care and bye-bye.

Thank you.

Hello, hello. Hi-Fi Budapest, helyett Hi-Fi Thai. Élőben Thaiföldről, az Andamán tenger partjáról. Az elmúlt másfél órában elhangzottak, hogy Cooper volt a felelős. A műsorban újdonságok, érdekességek, aktualitások és Thai különlegességek hangzottak el. Remélem legalább annyira élveztétek a műsort, mint én. Üdvözlet szerte a világba, de főleg a műsor két házigazdájának, Szolidnak Csurugába és La Fuentének Budapestre, valamint hálás köszönet a Studio Crew-nak a technikai támogatásért. A Hi-Fi jóváhagyásával talán legközelebb is muzsikálhatok nektek. További szép napot, estét, éjszakát!

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című remek beszélgetős műsor mai legfrissebb adása. Én itt Aga vagyok, a műsorkészítő társaim pedig Alex és egy krumpli, aki lehet, hogy menet közben emberré fog változni. Mi látjuk benne ezt a kapacitást. A mi műsorunk témája a hozzáférés és a művészet. Ez rendkívül homályosan hangozhat, mindjárt meg is fogjátok látni, hogy valójában mennyire hihetetlenül konkrét tartalomról beszélünk, és pedig mai adásunkban a halott művészek témáját fogjuk körüljárni. De még előtte elmondanám, hogy élőben vagyunk itt a stúdióban, tehát nagyon örülnénk, hogyha hívnátok minket. Ráadásul egy érdekes nyereményjátékkal is készültünk a mai napra, aki alaposan megszemléli plakátunkat, észreveheti, hogy a jobb alsó sarokban egy különös figurát rejtettünk el. Vajon melyik magyar halott őrült képe látható a plakátunkon? Aki tudja a választ, hívjon minket bizalommal a 061-215-37-73-os számon. Akik nem szeretik a telefonálást, ezekkel az emberekkel mi mélységesen együtt tudunk érezni, ők nyugodtan keressék meg a Facebookon a Special Defect oldalát, speciál 2.defect, és nyugodtan írjanak nekünk üzenetet, kommentet. Tehát, mai adásunk témája, mint ahogyan mondtam, a halott őrültek. Van egy apropója ennek a bizonyos mai adásunknak, és pedig az, hogy egy őrült eltávozott körünkből, és halott őrülté vált. Ő nem más, mint Kuszamaja Joi. És én most meg fogom kérni Alexet, aki böcsülettel készült erre az alkalomra, hogy mondja el azoknak a kedves hallgatóinknak, hogy ki Kuszamaja Joi, akik esetleg nem futottak bele ebbe az egyébként rendkívül menő sztárba.
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, akik a német műsorból maradtak nekik, guten Tag. Egy idézettel kezdeném, Jajói Kuszamától. Ugyanazt a mintát láttam a plafonon, az ablakokon és a falakon, végül az egész szobában és magamon is. Mintha elkezdtem volna kitörlődni, a végtelen idő örökkivalóságában és a tér teljességében forogni és semmivé redukálódni. Jajói Kuszama, a pöttyök királynője. Ha azt mondom, hogy Jajói Kuszama, a többségeteknek, hogyha eszébe jut valami, akkor a pöttyök lesznek azok. Pöttyök mindenhol, falakon, szobrokon, ruhákon, bútorokon, sütőtökökön, tükrökben, egész szobákban. Annyira összenőtt vele ez a motivum, hogy ma már szinte olyan, mintha a pöttyök egyszerűen a Kuszama márka részei lennének. És végül tényleg azzá is váltak. A Louis Vuittonnal több alkalommal is együttműködött, ruhák, táskák, cipők, kiegészítők és ékszerek is készültek a nevével. 2023-ban pedig még a párizsi Champs-Élysées Louis Vuittoni üzlet tetejére is került egy hatalmas Kuszama figura. Elég nagy utat tett meg az ötlet, ami egykor hallucinációként jelent meg előtte. A pöttyökből végül világszerte felismerhető luxusmárka lett. Csak hogy ezek a pöttyök eredetileg egyáltalán nem egy design ötletből születtek. Kuszama gyerekkorától kezdve halucinációkat, látomásokat élt át. Saját elmondása szerint egyszer csak azt látta, hogy pontok jelennek meg mindenütt. Ruháján, a padlón, a kezében tartott tárgyakon, a mennyezeten, az egész házban. És ő nem azt csinálta, amit valószínűleg a legtöbb ember csinált volna. Nem menekült előlük. Ahogy ő fogalmazott, a pontok mindenfelé repültek, ő pedig lefestette őket. Ebből lett egy egész életmű. Kuszama 1929-ben született Japánban, Matsumotóban. A családi környezete meglehetősen nehéz volt. Szigorú, hagyományos nevelést kapott, amelyhez testi fenyítés is társult. Az édesanyja egy ponton arra kérte, hogy figyelje meg az apját, mert állítólag más nőkhöz járt. Ez azért érdekes, mert Kuszama későbbi művészetében nagyon erősen megjelenik a szexualitás, ugyanakkor nagyon ambivalens módon. Itt eljutunk az egyik legfurcsább és szerintem legszórakoztatóbb Kuszama műhöz, az időben kicsit ugrunk. A Fallosz fotel. Igen, jól hallottátok, a Fallosz fotel. 1962-ben Kuszama fogott egy teljesen hétköznapi fotelt és televarta puha, kitömött fallikus formákkal. A mű címe Accumulation numero uno. És ez nem valami bizarr fétisbútor. Kuszama ezzel egyszerre foglalkozott a szexualitással, a szorongással, az ismétlés kényszerével és a fogyasztói társadalommal. Tulajdonképpen egy teljesen hétköznapi tárgyat vett, és addig rakott rá ugyanabból az elemből újabb és újabb darabokat, amíg az eredeti tárgy szinte felismerhetetlenné vált. Itt olvastam Gyurica Gergely kortárs festőtől egy nagyon jó mondatot. Ő azt írta, hogy mintha Freud tervezett volna valamit az IKEA-nak. Olyan ez a bútor. És nem állt meg a fotelnél. Cipőket, ruhákat, csónakokat és más használati tárgyakat ellepett ezekkel a puha, ismétlődő formákkal. És ami ma már nagyon érdekes benne, mindezt akkor csinálta, amikor a pop-art és a minimalizmus éppen kialakulóban volt. Vagyis Kuszama nem egyszerűen egy különc japán művész volt, aki furcsa dolgokat csinált. Nagyon is benne volt a korszak legfontosabb művészeti kérdéseiben. És közben egyáltalán nem érezte úgy, hogy Japánban lenne a helye. Az 50-es évek végén New Yorkba költözött. Azt írta Japánról. Ez az ország túl kicsi, túl szolgalelkű, túl feudalisztikus és túl megvető volt a nőkkel szemben. Azt mondta, hogy a művészetének korlátlanabb szabadságra van szüksége. És tényleg elment. 1957-ben, 28 évesen Amerikába költözött, gyakorlatilag pénz nélkül. Ez ma is elég merész lenne, de az 50-es években egy japán nőként New Yorkba menni úgy, hogy gyakorlatilag senkit nincs ott, még durvább vállalkozás volt. Ott kezdett el igazán kibontakozni az úgynevezett Infinity Net, vagyis végtelen háló sorozata. Apró, ismétlődő mintákból hatalmas felületeket épített. És itt vissza is érünk a halucinációkhoz. Kuszama számára a minták nem egyszerűen dekorációk voltak. Úgy érezte, hogy a minták lassan ellepik a falakat, a bútorokat, az egész teret, végül pedig ő maga is a háló részévé válik. Mintha eltűnne az a határ, hogy hol kezdődik ő és hol kezdődik a környezete. Ezt később self-obliterationnek, vagyis nagyjából önkioltásnak, énfeloldásnak nevezte. Kuszama saját maga nevezte a munkáit obsessional art, vagyis a megszállottság művészetének. És ebben tényleg van valami. Ugyanazt az elemet újra és újra felhasználta. Egy pontot, egy hálót, egy fallikus formát, egy tükröződő gömböt, és addig ismételte, amíg az egyes elem elvesztette a jelentőségét, és az egész rendszer vált fontossá. Ez egyébként tökéletesen összekapcsolódik a mai őrült halott művész témákkal is. Mert könnyű azt mondani, hogy Kuszama azért volt zseniális, mert mentális problémái voltak. Ez borzasztóan leegyszerűsítő. A halucináció önmagában nem műalkotás, a megszállottság önmagában nem műalkotás, szenvedés önmagában nem műalkotás. Ami művészet lett, az az, hogy Kuszama mit csinált ezekkel az élményekkel. Létrehozott belőlük egy egész rendszer. És közben Kuszama nem csak saját magával volt megszállottan elfoglalva, hanem a művészeti világot is kritizálta. Ennek egyik legjobb példája az 1966-os Narcissus Garden a velencei Biennálén. Kuszama körülbelül 1500, már van olyan forrás, ahol 1400, szóval 1400 és 1500 között tükröződő acélgömböt vitt magával, és gyakorlatilag engedély nélkül kezdte el árulni őket a látogatóknak. $2 a darabját. Tehát képzeljük el, velencei Biennáli a világ egyik legfontosabb kortárs művészeti eseménye, és ott áll Kuszama, körülötte 1500 vagy 1400 fényes gömbbel, $2 vihető. Az volt kiírva feliratnak, hogy your narcissism for sale, vagyis a narcizmusod eladó. Ez egyszerre volt performance, művészet és fricska a műkereskedelemnek. Mert ha a műtárgy értékét a művészeti piac adja, akkor mi történik, ha maga a művész kezdi el árulni? És most ugorjunk a 21. századra, bemegyünk egy Kuszama installációba, meglátjuk magunkat végtelen tükrök között, és lefényképezzük magunkat. Az Instagram korában az önkioltásból, önfeloldásból tökéletes selfie helyszín lett. Ez azért valahol gyönyörűen ironikus. Kuszama életének későbbi szakaszában visszatért Japánba, és 70-es évektől önkéntesen pszichiátriai intézetben élt Tokióban. Műterme az intézménnyel szemben volt. És ez nagyon fontos, hogy nem hagyta abba a művészetet. A pszichiátriai ellátás és az alkotás párhuzamosan lett az életének része. Festett, szobrokat készített, performanszokat csinált, írt verseket és regényeket. És egészen elképesztő, hogy a művészetében végül éppen azokból az élményekből épített világot, amelyek egykor félelmetesek lehettek számára. A pontok, amelyek ellepték a szobát, végül egy múzeumban több millió ember által megcsodált installációkká váltak. A végtelen háló, amelyben úgy érezte feloldódik, egy egész művészeti univerzummá vált. És most, amikor Kuszama haláláról beszéltünk, van egy különös lezárása ennek a történetnek. 97 éves korában halt meg. Nem 27 évesen, nem 35 évesen, nem egy romantikus rock'n'roll mítosz részeként. 97 éves volt, és élete végéig dolgozott. Ez azért is érdekes, mert a művészeti kultúrában nagyon szeretjük a halott zseni figuráját. Van Gogh, József Attila, Kurt Cobain, Amy Winehouse és még rengetegen. Mintha a művész halála valahogy hozzáadna az életművéhez. Kusama viszont egészen más történetet mutat. Ő azt mutatja, hogy lehet úgy is művésznek lenni, hogy az ember nem pusztul bele a saját mítoszába. Lehet évtizedeken keresztül együtt élni a saját furcsaságaival, betegségeivel, megszállottságaival, és közben dolgozni. Nagyon sokat dolgozni. Nagyjából ennyit írtam össze szerintem.
0: Köszi, hogy képes voltál egy ilyen kerek egészbe összepakolni. Nagyon köszi. Meg tök jó volt a zárás, azt gondoltam, hogy mindenképp mondjuk el az elején, hogy nehogy belecsúszunk ilyen félreértésekbe, hogy amit te is elmondtál, hál' Istennek, hogy semmiképp nem akarunk ilyen borzasztó baromságokat állítani, hogy az ő tébolya vagy mentális állapota okozta volna a művészetét, és nem kívánjuk az őrült zseni mítoszát tovább táplálni, hanem témává szeretnénk tenni. Igazából. És hát erre a Jajoi Kusama rendkívül alkalmas, többek közt azért is, mert hogy nagyon nagy kort élt meg. És ugye annak a megítélése, hogy mondjuk egy pszichotikus állapotnak a megítélése, például annak, hogy ő ugye felolvasta az Alex, hogy hogyan tapasztalta meg ezeket a nevezzük látomásnak, talán jobb látomásnak nevezni, mint hallucinációnak. Tehát, hogy ezeknek a megítélése mennyire változik, ez tök vicces, hogy egy 97 éves ember életében mennyi ilyen fordulópontot lehet megállapítani pszichiátria történeti szempontból. Tehát, hogy amikor ő megszületett, akkor még nem tudtak az antipszichotikumokról. Amikor ő megszületett, még nem létezett autizmus diagnózis. Szóval egy csomó minden így teljesen más, hogy nézett ki, mint most, és ez az ő élete során is folyamatosan változott, tehát hogy számomra elég vicces, hogy ezerféle diagnózissal találkozni, amiket szeretnek emberek ráaggatni, és én, akit ugye nagyon érdekelnek egyébként a pszichiátriai diagnózisok, bármennyire idézőjelbe kezelem őket, emiatt utána próbáltam keresni, hogy oké, de milyen diagnózisa volt, és az derült ki, hogy ja, hát ez nem derül ki. Hát, hogy teljesen ellenmondásos infók vannak erről, mindenféle diagnózisok fel vannak sorolva, ő maga is az interjúiban mond dolgokat, fiatalkor is skizofrénia, mintha lenne olyan, vagy kezdődő, szóval ilyen nagyon furi dolgokat mond, nyilván a kornak megfelelő, ugye ez például egy 70-es évekbeli interjú volt, óriási sok változás volt azóta is, szóval ez szerintem elég vicces, és akkor amit nekünk, mint műsorkészítőknek szerintem muszáj a legelején leszögeznünk, az egyik az, hogy ugye a mi témánk most igazából ez az őrült zseni brand alapvetően, úgyhogy a Kusamát most ehhez igazából felhasználjuk egy kicsit csúnya módon, de ettől még nagyon bejön nekünk, és azért nem véletlenül választottunk olyas valakit, aki mellesleg érdekes is nagyon. Tehát igazából ami a fő témánk, ahogy az előbb is mondtam, az maga az őrült zseni brand, és ezzel kapcsolatban muszáj elmondanunk, hogy ez egy rendkívül ingoványos talaj, aminek az egyik oka az az információknak az űrzavara. Tehát hiába van mindenféle információ Kusamáról, az, hogy mely információk biztosan dokumentálható tények, melyek az ő saját elbeszélései, amik nagyon fontosak, de nem tények, melyek egyes életrajzírók vagy művészettörténészeknek az értelmezései, és melyek esetleg kifejezetten pszichiátriai szempontú elemzések, ezek teljesen össze vannak csúszva, és alkotnak egy hatalmas nagy katyvaszt, és akkor mi nem szeretnénk ebbe a műsorba, ebbe a katyvaszba dagonyázni, hanem szeretnénk egy kicsit külön szálazni ezeket a dolgokat. Ugye az tök jó, hogy ő írt egy önéletrajzi művet, ezt gondoltam, megemlítem már most, ez az Infinity Net, az is jól jött ki, hogy az Alex per nem beszéltünk előre össze, de ő beszélt arról, hogy van a Yayoi Kusamának ez a nagyon fontos műve, aminek szintén ez a cím, hogy Infinity Net, de ez egy képzőművészeti alkotás, ilyen óriási nagyméretű képek. Én úgy tudom, hogy ezzel tört be ő a nyugati világba, mármint, hogy mint művész. Tehát van egy ilyen saját forrás is az ő életéről, állapotáról. Én kevés idézetet fel is írtam. Igazából ennyi, amit mindenképp akartam az elején elmondani, még talán egy mondat, hogy ami nagyon eszembe jutott erről a kérdésről, hogy a művészete az nem a betegségének a terméke, és ezt az elején le kell szögeznünk, hogy nem erről van szó, nem ezt akarjuk itt kitárgyalni. És ennek kapcsán eszembe jutott az, hogy mennyire zavar, és ez már feljött ebben a műsorban, az, amikor egyes fogyatékosságokat, állapotokat merő jó indulatból akár érintettek, akár kevésbé érintettek, mint szuperképességet próbálják definiálni, eladni azzal, hogy hát nem is olyan szörnyű dolog ez vagy az a fogyatékosság, hiszen milyen csodálatos előnyöket biztosít számomra. Ezt érintettük, mert tudom, hogy az első adásban is, az újrakezdett első adásban is érintettük, de most így igazán eszembe jut erről, hogy nem szeretném egy pillanatig se, ha bármely hallgatónk azt érezni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a Yayoi Kusama de jó, hogy őrült volt, mert wow, micsoda szuper műveket csinált, és milyen klassz dolog, ha az embernek pszichózisa van, de hogy nem szeretnénk ezt kommunikálni, inkább azt szeretnénk kommunikálni, hogy nagyon sokféle állapota van az embernek, és nagyon érdekes az, hogy attól függően, hogy élünk vagy halunk, és alkotunk-e vagy sem, hogyan ítéljük meg ezeket az állapotokat.
2: Én egyébként gondolkoztam, amíg beszélt Alex erről a hosszú-hosszú életről. Nagyon érdekes, hogy ilyen, hogy mennyire koherens ez az egész, hogy mennyire mindig úgy, hát ugye ez az obszesszió, az obszesszív kényszeresség, és ez a rengeteg sokszorosítás, ez iszonyú érdekes, és így hirtelen eszembe jutott, hogy ismeritek a Louis Wain nevezetű angol...
0: Véletlenül nem ismerem.
2: De én se ismertem egy csomó ideig, de aztán így belefutottam valahol, és azóta sokat töröm a fejemet.
0: Hogy írjam le a nevét?
2: Lou is, és Wain, W-A-I-N, I-N, és egy angol csóka volt 20. század eleje, és azért vált híressé, mert hogy, és itt a kapocs a fejemben, meg nem kapocs, azért vált híressé, mert mindig macskákat festett.
0: Aha.
2: Macskák. Tehát, hogy aha, semmi, macskák. Rajzolt, festett macskákat. És hát ő skizofréniával élt, és...
0: Papíron.
2: Hát igen.
0: Csuda tudja.
2: Ki tudja, mindegy, szóval, hogy nem volt jól, az a lényeg, és nem is élt sokáig. De hogy ővele kapcsolatban tanultam meg azt a kifejezést, hogy diagnosztikus tekintet, azaz gaze. Ugye ez a gaze, ez egy ilyen művészettörténeti szakkifejezés talán, vagy nem is tudom, tehát, hogy ahogyan tekintünk a dolgokra, és hogy ez a diagnosztikus tekintet, ez az ő esetében abban nyilvánult meg, hogy a munkáját, az pontosan úgy nézik, ahogy most elmondtad, hogy ne nézzük. Tehát, hogy az ő betegségének a manifestációját látták benne, és azt kell tudni, hogy ezek a macskák, ezek a macska képek, ezek nem egyformák, vannak egész absztrakt, ilyen szinte felismerhetetlen macskák, és vannak egész szinte fotorealisztikus macskák, és valahogy ezzel a diagnosztikus tekintet ez annyiban látható, hogy az utókor, ugye ő is már meghalta magát a maga őrületével együtt, és hogy az utókor csinált belőle egy történetet. És ez egy nagyon-nagyon ütős vizuális történet, hogyha egymás mellé rakod a macskákat, méghozzá olyan sorrendben, hogy azok így egyre absztraktabbak és egyre szétesőbbek, akkor így rá lehet mondani, hogy így szétesett az elméje, előre haladott a betegsége, rosszabbodik az állapota, és hogy milyen érdekes, hogy betekintést nyerhetünk ebbe a szétesésbe, ebbe a teljes diszintegrációba, széthullásba, és hogy ezek a macskák így ezt megmutatják, és ezt hozzá kell tenni, hogy ezek a képek soha nem voltak datálva, tehát hogy nem írt rájuk dátumot.
0: Jó, ez a slusszpoén a végén.
2: Ez a slusszpoén a végén, hogy ezeket akármilyen sorrendbe lehet rakni. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen sorrendbe készültek uh-huh. ezek, legalábbis én nem tudom, hogy erre van-e valami kutatás, hogy ezeket sorrendbe rakjuk, de már maga az a szándék, hogy sorrendbe akarjuk rakni ezeket a macskákat, szerintem baromi érdekes, mert uh-huh. ez az, amikor felhasználjuk
0: igen.
2: a képeket, amikor félre használjuk őket mm. talán, vagy nem is tudom, amiről te beszéltél, nekem ezért jutott ez eszembe, meg amit az Alex mondott, hogy iszonyú sokáig, iszonyú koherensen, rettenetesen sokat dolgozva egy egész más életművet hagyott maga után, tehát hogy nem esnek szét a pöttyök. Nem, inkább egyre koherensebb lesz talán, de hogy ez most így az utókorra vár, hogy ezt most ezzel mit csinálunk?
0: Nekem ez az egyik, ami legjobban tetszik benne egyébként, vagy amitől olyan nagyon szimpi lett, ez az iszonyú makacság, uh-huh. hogy már pedig én maradok a pöttyeimnél, bárki bármit gondol, főleg a férfiak. Mert szerintem tökre benne van ez, de hát erről ő beszél is, ha nem is a pöttyök kapcsán konkrétan.
2: Mit beszél?
0: Hát ez az egész, szóval ugye most már említette az Alex ezeket a péniszes műveket, nekem az jutott eszembe, ezt gondoltam, hogy elmondom, ami nekem ez tök flash volt, hogy ami az egyik számomra legjobb példa arra, hogy mennyire más, amikor valaki önmagáról nyilatkozik, meg hogyha róla nyilatkoznak, és ez még meg se kell halni egyébként, mert most ami példát fogok mondani, ez még életében volt, hogy és ugye nézd, én is nyilván készültem a műsorra, és akkor olvasom több helyen, hogy aszexuális, sőt, ezt kapjátok ki, hogy aszexuálisnak vallotta magát. Na nézem, ez tök érdekes, amúgy is engem nagyon régóta foglalkoztat ez, hogy milyen érdekes, hogy sokkal több aszex van, mint mondjuk én 20 éves koromban hittem volna, és ugye ez is egy tabu téma, tökre nem beszélünk róla, jó nehéz lehet aszexnek lenni emiatt, zárójel, de hogy engem úgy foglalkoztat, mint ahogy minden állapot foglalkoztat, ami a megszokottól eltér. És akkor mondtam, hogy hát erre kíváncsi, hogy ő maga ezt mondta volna, és azt éreztem, hogy hát eddig az jött át erről a nőről, és ezért is volt szimp, hogy nem használja ezeket a kategóriákat. Persze ő megélt sok kategóriaváltást, tehát ezzel az életkorral együtt jár, hogy megszűnnek azok a kategóriák, amikbe felnőttél, és újak van, és azt is túléled, és megint újak vannak. Tehát, hogy nem szereti. Tehát valószerűtlennek tűnt, hogy Jajói Kuszama bármely interjúban azt mondja, hogy én egyébként aszex vagyok. Tehát ez valószínűtlennek tűnt. És akkor most felolvasom nektek, hogy megtaláltam ezt, tök véletlenül egyébként, mert nem erre keresve, hanem találtam egy tök jó interjút, és abba volt ez, abba így beleolvasgattam, és akkor ezt kiírtam belőle, mert ilyen nagyon-nagyon így szinte felnevettem, tehát így a péniszes művek kapcsán mondja, ez egy 1997-ben készült interjú, itt se volt már fiatal, tehát kérdezik arról, hogy mennyire szexuális jellegűek ezek a péniszes művek. Ugye itt egy csomó műről van szó, volt egy olyan, amit itt átküldtem műsorkészítő társaimnak, ami nekem nagyon bejött, egy ilyen tükörszoba, ugye imádta ezeket a tükörszobákat, hogy telepakolt én tereket tükrökkel, és akkor a végtelen teret létrehozta, és hogy ugye beborított mindenféle háromdimenziós dolgokat, hát szobrokat, nevezhetjük szobroknak pöttyökkel. És akkor egy ugyanilyen térbe volt az egyik művénél, ahol ilyen pénisz alakú szobrok voltak, de egyébként fel se lehet ismerni, hogy pénisz, mert a pöttyöket látott. Tehát igazából csak a tájékoztató szövegből derült ki, én nem ismertem volna föl. És akkor erről kérdezi őt az interjúhozó, hogy valóban van-e ennek szexuális töltete, ő erről mit gondol. És akkor azt mondja a csaj, csak nagyon rövid részét írtam ki, aminek szem örülni fogtok, mert keveset fogok angol nyelven felolvasni. Odaadnám a Zsuzsinak, de úgy írok, hogy szerintem ezt így nem tudja elolvasni, de azért így megmutatom neki egy picit. De igen, nem láttátok az arcát.
2: Krumplima nem olvas.
0: Krumplima nem olvas, tehát én fogom a hihetetlenül jó angol kiejtésemmel, amit egyébként Alex múltkor megtapasztalt, az nagyon durva volt, ezt most elmesélem a hallgatóknak, mert azóta is sokszor eszembe jut, hogy mennyire kínos volt, és most ezt úgy fogom ezt bedolgozni, hogy elmondom mindenkinek élőadásban, hogy kérdezte az Alex korábban, hogy hogy vagyok a nyelvekkel, és vetítgettem neki, persze, az ember vetítget, de azért úgy megjegyeztem, hogy egyébként azért annyira nem azért vetítek, de azért vetítgettem, és akkor ugye előttünk van a Lojtun tilos, és múltkor pont élőben voltak, és akkor kijöttek, és elkezdtek hozzám német nyelven beszélni. Én pedig előtte mondtam az Alexnak, na mindegy, és akkor például az jött ki, hogy English is better. Ennyi jött ki velem. Egyébként több nem jött ki angolul sem. Tehát, hogy ennyit sikerült oda tennem. Ezután még sok mindent mondott német, majd angol nyelven, azokra már nem sikerült reagálnom. Utána elkezdtük a műsorunkat magyar nyelven. Tehát, hogy a gondolatmenetem végére éljek a péniszek kapcsán, azt nyilatkozta Jajoi Kusama, mondom először angolul, I was afraid of sex. I don't do any sex. Never. És akkor az volt nekem tök viccesebben, hogy jó, ezt itt fekete-fehéren és rendkívül bátran elmondja egy interjúban, hogy lefordítom, mert nem mindenki tud olyan jól angolul, mint én. Féltem a szextől, nem szoktam szexelni. Soha. Na de ez nem azt jelenti, hogy a szex. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a szex. Bocsánat. Ez bármit jelentett a világon. Ráadásul utána elmondja, hogy igazából, azt már nem írtam fel, azt már nem tudom szó szerint idézni, de nagyjából azt mondja el, hogy igazából az ő szexuális kényszere, fétise, az teljesen össze van fonódva ezzel a félelemmel, és ezt jelenítette meg ezekben a művekben. Na hát ez aztán minden csak nem a szexualitás. Bocsánat. És akkor gondolom, valaki látta ezt a mondatot, hogy hát, hogy sose szexel, ó, ő a szex. Jaj, de jó, és akkor ezt így felkapjuk, és akkor már lehet címkézni, és akkor már egyre több helyen ott a címke, hogy ő a szex. Miről beszélünk?
2: De ez miért olyan szexi, ha valaki a szex?
0: Hát ez is olyan érdekes, olyan izgi, olyan az az őrült zseni mítoszba passzolós.
1: Az már clickbait, hogy valaki nem szexel, csak plátói így kapcsolatai vannak, mert hogy neki is volt egy plátói idősebb
0: azt is
1: férfi,
0: igen.
1: És akkor már így felfigyelnek rá az emberek, hogy ó, úgy vannak együtt, hogy nincs szex.
0: Igen, egyébként ennek kapcsán derült ki, hogy mennyire van humora, mert amúgy sose volt egyértelmű, hogy mikor van irónia, vagy nem, kicsit furin kommunikál. És akkor, amit az Alex mondanak kapcsán mondta, hogy ez egy nagyon szerencsés kapcsolat volt, mert impotens volt a csávó, ezt ott elmondja az interjúban, hogy ez gyönyörűen alakult, a csávó impotens volt, ő nem akart szexelni, nem mondja, hogy a szex, nem akart szexelni, és nagyon-nagyon jól működött a kapcsolat, csak állandóan hívogatta a csávó, azt is elmondja, hogy azért egy kicsit sok volt az a telefon.
2: Mondjuk valószínűleg az impotens azt jelenti, hogy nem akar szexelni.
0: Az impotens is nagyon sok mindent jelent, tehát maradjunk annyiba, és most, hogy ilyen súlyos témákhoz érkeztünk, szerintem egy kis zene tökre jó lenne nekünk, meg a hallgatóknak pláne.
2: Ez volt a hozzáférés és a nyelvészet epizód. Ez volt
0: a hozzáférés és nyelvészet epizód, és akkor most kínozzuk egy kicsit technikus kollégánkat, Misit, akinek nagyon örülünk, hogy itt van velünk, hogy na vajon melyik zenét tegye be, mert ezt nem mondtuk meg el.
1: Bekonferál, sikerült írni egy német bandának egy dalt, aminek nagyon izgalmas módon az a címe, hogy Jajoi Kusama. Vugrájöttől, akkor következzen Jajoi Kusama.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig még mindig a legkedveltebb beszélgetős műsor a Tiloson, a Special Defect. Én Aga vagyok, és most a halott őrültekről beszélgetünk, apropónk Yayoi Kusama halála, de úgy is mondhatnám, hogy Kusama Yayoi, mert japán volt. És ugyanúgy mondják a nőket, mint a magyarok, képzeljétek el. És én azt szeretném, hogy most ez a krumplikét bejelentkezett valaki, aki kezd elképesztően magához térni.
1: Ez a feltámadt krumpli.
0: A feltámadt krumpli.
1: Ezt el kell árulnunk, hogy mi történt. Azt hiszem, hogy miért krumpli.
0: Mondja el, kérem.
1: Hát az a krumpliság lényege, van egy ilyen eredett történet, amikor még a macskák egybe voltak, az tegnap előtt volt utoljára, és azóta én nagyon sok emberrel találkoztam, sőt, voltam egy podcast felvételen, ahol gyönyörűen kisminkeltek rá.
0: Mert képzeljétek el, muszáj közben szólnom, ez olyan podcast felvétel volt, ahol kép is volt.
1: Jaj, majd bemondjuk majd a rádióban, akkor kigyűn. De hogy hát igen, videó felvétel is készült, és utána még másnap, ami ma volt, még ettől másnaposan, volt a kisvilágban egy egész délelőttöt elfoglaló rajzos, emberes, mindenféle projekt, és attól tartottam, hogy én itt fogok ülni, de inspiráló műsorkészítő társaimtól a krumpliságom egy kicsit elmúlt, és közben fölismerült bennem, hogy azzal szeretném folytatni ezt a ezt a kusza történetet, hogy engem rettenetesen foglalkoztat az a kérdés, hogy mondjuk én nekem föl kell hívnom a könyvelőmet, akkor két napig pánikban vagyok, és nem tudok értelmesen beszélni, és nem tudom, hogy mit kell kérdezni, majd nem értem a választ, és hogy ez a jó asszony, ez a Yayoi Kusama, ez egy ilyen milliárd dolláros céget vezetett. Tehát, hogy ez engem lehengerel, hogy még közben minden nap festett egy négyzetkilométernyit, és hogy itt volt egy cég, ami ugye most az ő öröksége, én megnéztem, nem mi kaptuk, és még nem is a Tilos Rádió, úgyhogy mindenki adakozzon természetesen, de hogy nem tudom, hogy ki kapja ezt, de ez egy óriás cég, ez a Yayoi Kusama Inc. Incorporated, és hogy ez ilyen, azt hiszem, tőzsdén is van, tehát hogy valami iszonyat mennyiségű bevétele van. Egyrészt nekem az a kérdésem, hogy mit csinál egy ilyen cég akkor, hogyha meghal az aranytojás tojótyúk, tehát, hogy fel van valahol egy csomó pötty még halmaz, van egy ilyen pöttygyár, ami, tehát, hogy nem tudom, ez engem érdekel.
0: Van egy valahol ilyen széfbe bedugott pöttyök.
1: Fort Knox, ahol pöttyök vannak, mert ezek ilyen 10 milliós pöttyök, és 1700 forint egyébként a Louis Vuitton forint, persze, 1700 dollár.
0: De én azt szeretném, ha kimondanád még egyszer, hogy
1: pöttyös.
0: Azt az elvés, kimondod még egyszer a kedvünkért, Alex meg az én kedvemért, hogy Louis.
1: Mert én jól mondom, szerinted? Okay. Én Louis Vuittonnak mondtam, de
0: szépen.
1: Hogy nem garantálom ezt, hogy ezt így kell mondani. Nem gyakran vásárolok ott.
0: Ha most is, figyeljetek, ott lóg három Louis Vuitton.
1: Bebuktam. Hát élet. Na mindegy, szóval hogy engem ez borzasztóan érdekel, hogy mi lesz a pöttyökkel, mikor elfogynak a pöttyök, és az is tök izgi, hogy nem tudjuk, hogy ki örökli ezt az egész óriási hagyatékot. Az már biztos, hogy akinek van már Yayoi Kusamája, az nem tudom, fél óránként 4%-ot emelkedik ugye az ára. De hát ez egy ilyen, jó, az olyan ismert dolog, de hogy hova megy ez a konglomerátum, ezt nem tudtam kideríteni, lehet, hogy nálam okosabb, ügyesebb emberek, mondjuk egy Yayoi Kusama kideríteni fél óra alatt, de hogy tök, tök izgi, hogy ezzel mi lesz, mert ez iszonyat pénz, tehát hogy tényleg iszonyat pénzekről beszélünk.
0: Nagyon érdekes, meg tényleg nagyon érdekes, hogy mindenféle pszichiátriai diagnózist tulajdonítanak neki, ahogy a Zsuzsi is mondta, de a mindenféle alatt tényleg azt értem, hogy skizofrénia, bipoláris, autizmus, kényszer, hát ezek egymástól azért nagyon nagy mértékben különböző állapotok és diagnózisok, egész más dolgokra utalnak. Ő maga egyébként, hát ezt már említettük, hogy skizofréniát említ egy interjúba, és ugye az kiderül, megint csak interjúkból, meg az ő saját könyvéből is, hogy neki voltak nagyon depresszív időszakai, meg nagyon termékeny időszakai. Hát ezt is azért tudjuk, hogy ez meglehetősen sok emberre igaz, hogy nem folyamatosan ugyanazt a szintet hozza, bármennyire is az iskola rendszertől elkezdve, hát az egész társadalmunk úgy van beállítva, minthogyha mindenki így működne, és ebben neked furának kéne érezned magadat, ha te nem így működsz, de valójában rendkívül sokan vagyunk, akik nem így működünk, nem folyamatosan ugyanazt a teljesítményt nyújtjuk, hanem nagyon hullámzó az, amit nyújtani tudunk. És ugye ennek is millióféle oka lehet, és számomra tök érdekes volt, hogy ezt is volt, aki bipolárisnak címkézte, logikus módon, persze, plánát, kordivat, hát nyilván a mániás epizódok és a depresszív időszakok váltják egymást. Ugye most nagyon az megy, hogy akkor ugye neurológiai szempontból nézünk állapotokat, és akkor lehet azt mondani, hogy mikor volt flow-ba, mikor nem, mikor volt túlterhelve az idegrendszer, mikor nem, és a többi, és a többi. Szóval sok szempontból lehet közelíteni, minden esetre, ami biztos, hogy a kép nem áll össze. És full ellentmondásos. Tehát az, hogy az persze, egyébként amiket ő nyilatkozik, az nem ellentmondásos, a rárakódmányok az ellentmondásosak. Tehát ő elmondja, hogy ő 10 éves korától

0: egészen mellékes. Ugyanakkor ez egy konzervatív család volt, rendkívül szigorú elvárásokkal a téren, hogy egy nőnek mit szabad és mit nem az életben tennie, pláne ha ez a nő, ez még gyermekkorú.
1: Hát halucinálni biztos nem.
0: Hát halucinálni biztos nem, de hogy ő maga fogalmaz olyanokat. Igen, hogy ő ilyen, most ezeket nem írtam ki. Csak tudjátok, mit írtam ki szó szerint, nem tudom minek, hogy mental breakdown. Biztos örültem, hogy végre értek valamit, ami angolul van, és akkor ezt kiírtam. De hogy egyébként nem írtam ki szó szerint, de azért az kiderül, hogy ő gyerekkorában. Na ez az, amit a köznyelv úgy mond, hogy skizoid állapot. Egyébként nem sok köze van a skizofréniához, vagy a skizoid állapotokhoz, de hogy egy ilyen meghasonlott állapotba töltötte a gyerekkorát, semmilyen szinten nem lehetett önmaga, se tudta, hogy az mit, hogyan lehetne definiálni az önmagasságot. Tehát ugye egy ilyen rendkívül kemény szerepjátékra kényszerítette a közeg, és hát most utólag nyilván nagyon könnyű azt mondani, hogy hát nyilván ettől kattant be, hát most basszus, egy ilyen környezetben persze, hogy elkezdesz pöttyöket látni, hát valami módon reagálsz arra, hogy folytogatnak téged. Nem tudom, azt sem tudom. Most itt így meredek egy kicsit az Alexra, mert ő is dolgozott, ugye onnan ismerjük egymást pszichiátriai diagnózissal élő emberekkel. Ezt csak hülyén tudom megfogalmazni, jól nem? Nagyon sajnálom. És én soha életemben nem hallottam olyanról, hogy gyerekkori vizuális hallucinációk, tehát legjobb tudomásom szerint a skizofrénia tipikusan 20 éves kor elején robban be, addig nem nagyon szokott jeleket mutatni, persze vannak kivételek, minden van, tudjuk, minden létezik, és nyilván az az elsődleges, amit saját maga mond valaki egy állapotról, de hogy az, hogy korai skizofrénia, ez mondjuk az én tudásommal teljesen összeegyeztethetetlen. Szerintem mi van? Nem tudom, Alex, te erről mit gondolsz, meg mit gondolsz erről, hogy a bipoláris zavar is bele van kutyulva ebbe az egész témába?
2: Bólogatok.
0: Na, hát az nagyon okosan bólogat, nem hallatszik, de...
1: Az ő gyerekkorában a gyermekkori skizofréniának hívták az autizmust.
0: Ja, hát tényleg, bakker.
1: Tehát, hogy ez most lehet, hogy nem az állapotára vonatkozik, hanem valami szó, amit valamire használtak valakik.
0: Ugyanakkor ugye ma az autizmusról a legjobb tudomásom szerint, de itt hál' Istennek van egy szakértő a körünkben, tehát hogy halucinációval nem szokott járni az autizmus legjobb tudomásom szerint. Nyilván lehet olyan, hogy annyira túlterhelődik az idegrendszer, hogy bármi, de hogy így alapvetően...
1: Nem jellemző azért valahol, de én azért hozzátenném, hogy ez a rengeteg pötty, ez nem biztos, hogy... Szóval nekem mindig olyan gondolatom volt erről, és lehet, hogy teljesen el vagyok tévedve, csak a saját fejemből indulok ki, ami nem egy szép hely per pillanat, de hogy ez nem a halucinációinak a lerajzolása és megjelenítése, hanem ez egy kényszeres cselekedet, amikor ugyanazt rajzolgatod folyamatosan, tehát hogy...
0: Ráadásul ezt a szót használja, ezt, hogy obszesszív, ezt mindig használja.
1: De halucinációt is használják, tehát hogy azért én ezt nem vitatom el tőle, csak hogy maga ez a produktum, ez, én nem tudom azt elképzelni, hogy ő egy ilyen túrórudiban élt, és hogy azt ő így valósághűen ábrázolta. Viszont azt el tudom képzelni, hogy valakinek ez óriási megnyugvást jelent, hogy folyamatosan ugyanolyan dolgokkal borít be mindent, és ezáltal eltünteti őket gyakorlatilag.
0: Igen, erről van szó, a pénisze kapcsán ezt konkrétan mondja, hogy úgy volt vele, hogy addig akarja rajzolni, csinálni, amíg semlegessé nem válik, és ez sikerült is.
1: És ez viszont azért belefér mondjuk egy ilyen autisztikus megélésbe.
0: Aha. De ez most annyiban tök jó, hogy szóba jön, hogy engem ez teljesen zavarba ejtett, hogy belefutottam, de azt hiszem a Guardianon, mert egyébként a Guardian egy nagyon fontos szaklap, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Tehát, hogy a Guardian írta, hogy akkor a neurodivergens Yayoi Kusama, és így néztem, hogy mi van, és egy ilyen iszonyatosan zavaros cikk volt tényleg. Tehát a szerzőjének szerintem fogalma nem volt arról, hogy melyik szó mit jelent, de hogy arról, hát ez a romantikus...
1: Nem hívjuk meg körünkben.
0: Nem hívjuk meg, de arra jó volt, hogy most itt témává tegyem. És hát várjuk folyamatosan a telefonokat, szóval nem értjük, hogy hát itt egy komoly nyereményjátékot hirdettünk meg, komoly

0: Iakkal, és nem hívtok. Én újra elmondom, szerintem az adástelefon, mert lehet, hogy itt a hiba, hogy valaki úgy csatlakozott be, hogy ezt nem
1: de
0: hallotta.
1: Rajta van az adástelefon, a plakin, amiről a kérdés.
0: Ezen a plakin is rajta van?
1: Rajta van, nincs
0: komolyan?
1: Rajta.
0: Én nem tudom, de ha igen, az nagyon jó, de ha nem, akkor nézzétek meg az előzőt, és mindegyiket nézzétek meg, és egyébként az adástelefon számunk, amit én már kívülről tudtam ma, az 061-215-3773. A kérdés pedig, melyik magyar halott őrült képe látható a Special Defect legfrissebb mai műsorának plakátján? Nem mondom meg, hogy hol látható ez a plakát, szerintem ennyi Google jártasságot igazán elvárhatunk a hallgatóktól. Tehát még egyszer annyit azért elmondok segítségképpen, hogy ti most a Tilos Rádiót hallgatjátok, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című műsor. Várjuk a telefonokat.
2: Amíg nem csörök senki, addig én visszakanyarodnék egy fél mondattal az inger elárasztás, mint szó összetétel, az, hogyha valamitől fél, akár művész, akár nem művész ember, hogy ez egy létező terápiás mód, hogy akkor minél többször találkozni vele, minél többször ismételni. És olvastam egy versét, nem is olvastam, hanem hallottam, hogy felolvassa Jajó Ikuszam a Tök című versét, Pumpkin, mert a tökök is végtelen ismétlésbe voltak neki beakadva.
1: Pöttyös tökök,
2: igen. És hogy neki a vers alapján ez egy ilyen otthon érzés volt a tökök, egy ilyen szuper biztonságos, és azért is ismételte, azt mondta,
1: mint Mazsula és Manócska.
2: Igen, hogyha találsz egy ilyen bármit, ami neked az otthon, és megnyugtatás, akkor szerintem én is ezt így ismételném, meg szeretnék oda kerülni minél többször, hogyha valami kizökkent.
0: Jó, hogy mondod, meg eszembe jutott a Marcsa. Milyen Marcsa?
1: Orbán
0: Marcsa. Hogy ő mondta, hát az is egy hátborzongató adás volt, egy nagyon-nagyon klassz nő a Marcsa, és nagy művésznek tartom őt. És ő beszélt, hát elképesztő rutinnal arról, hogy hogyan erőszakolták őt szét gyerekkorában, és akkor mondta egy a műsorban, hogy igen, addig beszéltem erről, tehát, hogy meg addig akartam eljutni, és már akkor rég túl volt ezen, amikor ide behívtuk, hogy teljesen semleges legyen. Úgyhogy annyiszor mondom el, annyiszor írom le, hogy semleges legyen, és igen.
1: Ez nem olyan, mint amikor így ismételgetsz egy szót, és akkor minél, tehát, hogy
0: már nem érted az értelmét.
1: Már sem értelme.
0: Aha. Ja. Igen.
2: Ha nem lesz betelefonálunk, akkor én viszont lehet, hogy így a vége felé
0: elsütöd?
2: Megnyitnék egy a leghíresebb magyar, akit társítunk.
0: Figyelj, mi lenne, amíg nem mondanád el a nevét, hanem mondanál róla dolgokat, és akkor még mindig adunk esélyt a nyereményjátékban résztvevőknek, akik ugye már a terméket megvásárolták.
2: Jó, akkor felolvasok egy részt, mert a MEC, a Magyar Elektronikus Könyvtár, az egyik műve, amit Szabad Ötletek jegyzékének hívnak, kiadott egy ilyen figyelmeztetést a mű előtt, és én ezzel mostanában találkoztam csak. Lányoknak is mondtam, hogy ez izgi. Idézett szó szerint. A Szabad Ötletek jegyzékének kiadása a magyar irodalom egyik legvitatottabb kérdése, mely sokak véleménye szerint soha nem szabadott volna, hogy a közönség elé kerüljön. Egy ember világának azon mélységeit tárja fel, melyek talán jobb, ha sosem kerülnek napvilágra. Mások azonban azt vallják, hogy a szöveg hozzásegít a versek értelmezéséhez, és ilyen szempontból lényeges dokumentum az életműnek. Mivel a Szabad Ötletek jegyzéke helyenként rendkívül felkavaró, és fennáll a lehetőség, hogy olvasás után jelentősen változhat a költőről kialakult kép, kötelességünknek éreztük, hogy erről előre figyelmeztessük az olvasót, attól függetlenül, hogy a teljesség igénye miatt jelen kiadásba is bekerült az írás. Mondjuk ezzel segítettünk, hogy költő.
0: Nagyon nagyot segítettünk, és most időt is kaptok, mert meg fogjuk kérni technikus kollégánkat, Misit, hogy a saját szájíze szerint rakjon be valami nagyon jó kis zenét arra a célra, hogy át tudjátok gondolni, ki lehet az a halott, őrült magyar költő, aki a Szabad Ötletek egy székét írta. Most gyerekek, ha első vagyok, akkor tényleg bukta, tehát bocs, de szóval ez már tényleg egy ilyen utolsó lehetőség azoknak, akik át akarnak csúszni. kezdjük, köszönjük, Misi.

0: Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című műsor mai adásának harmadik darabkája, mert már két szünetet is tartottunk, és most várjuk a betelefonálók jelentkezését, hiszen egy nyereményjátékot hirdettünk meg, nagyon izgalmas, dedikált nyereménytárgyakkal, és...
1: Én érzem, hogy égnek a vonala
0: most
1: valahol.
0: Ez volt itt az utolsó lehetőség, azért még egyszer villámgyorsan elmondom a feladványt. Melyik magyar halott őrült képe látható a Special Defect mai műsorának plakátján? 5, 4, 3, hoppá, hívásunk van, már is átadom a szót. Köszönjük, adásban van.
2: Sziasztok, Alex vagyok, Százhalombatter. Na jó, folytassuk szerintem. Még senki nem találtak ide, egy idézettel még adok szerintem 60 másodpercet, szóval ennyit még nyertek. Mert nekem nagyon mélyre ment ez az idézet, azért gondoltam, hogy érdemel egy nagyobb népszerűséget. Az a szerencsétlen, aki ezeket írta, mérhetetlenül áhítozik a szeretetre, hogy a szeretet visszatartsa őt oly dolgok elkövetésétől, melyeket fél megtenni. Őt olyasmi érverték, amit soha nem tett volna. Ő az a gyermek, akit nem szerettek, s akit ezen kívül azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy nem szeretik. Így kívánja ő a szeretetet, azért, hogy ne bántsák. Most ez a szerencsétlen bolond nagy szerelmet táplál az analitikusával szemben pusztán azért, mert azt hiszi érzelmeiben, hogy az nem bántja. Na jól elövöm a poént, hogy kiről beszéltünk. József Attila személyesen, ez a magyar költő óriás.
1: Alex nyert egy kalipszózót.
2: Igen, dedikált bármilyen ajándékot én. Behajtom rajtatok, mert megígértétek.
1: De megérdemled, mert ez nagyon
0: szép munka volt.
1: Szép munka volt.
2: Hogy kitaláltam? Köszönöm igen. Szépen. Jó
1: hát
2: esik.
1: Meg úgy ide hoztad.
0: Igen, és akkor a bónusz kérdés, hogy milyen diagnózis lehet adni ez alapján, három sor alapján. Van, akinek ez megy, hogy így három sorok alapján odavágjam mindenféle.
2: Utólag őt diagnosztizálták.
0: Tudom, nekem egy, nem mondom ki a nevét, na mindegy, már majdnem kimondtam.
2: Hát ki diagnosztizálta?
0: Hát, hogy
2: mivel diagnosztizálta?
0: Ez is egy érdekes dolog, hogy amikor úgy használunk egy ilyen brandet, egy ilyen halott őrült brandet, hogy akkor jokoskodunk. És akkor ugye most az a jó, hogy szerintem egy csomó kötet megjelent erről, meg cikk, úgyhogy nem kell egy valakire gondolnia senkinek, miközben én persze titkon egy valakire gondolok. Aki erről például lehúzott pár bőrt, tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye amíg élsz, addig ezt nem lehet csinálni. Tehát addig ez ciki. Szóval élő művészről nem csinálunk olyat, hogy na, mi baja van XY-nak? Mi neki a diagnózis? Hát ez kínos lenne, mert akkor az élő művész az felhív, meg ottan ír egy Facebook posztot, meg nyilatkozik a Telexnek, hogy baj, meg hát nem. Tehát, hogy ilyet nem csinálunk, na de ha meghalt, hát akkor már lehet, és akkor azért ez egy rendkívül hálás feladat, ezt mindenki, aki bölcsészkarra járt, és én jártam bölcsészkarra, tudja, hogy annál hálásabb feladat nincs, mint bebizonyítani egy szöveg alapján bármit. Tehát, hogy beszeretnél valamit bizonyítani, és adott egy azért kell hozzá egy meglehetősen nagy szöveg, korpusz, hogy ezt a szót használni, nagyon szeretem ezt a szót, hogy korpusz, szöveg, korpusz.
1: Test maga.
0: Igen, nagyon.
1: És jöhet a boncolás.
0: Tehát, hogyha elég nagy mennyiségben adott, akkor bármit be lehet bizonyítani, megfelelő módon összevágott idézetekkel. És így módon bárkinek a diagnózisát is azt gondolom, hogy remekül be lehet bizonyítani. Hát mit gondoltok, mennyibe hasonlít Jajoi története József Attilára? Sok mindenben más, hogy rögtön elkezdjek helyettetek válaszolni, miután feltettem a kérdést. Mert azért ő nem élte meg azt, hogy sikeres nagyon, ugye? Tehát neki aztán pláne a halála után tudott ez a brand felemelkedni a magaslatokba. Kucamánál végül is nem ez a helyzet. Egy részben ettől is olyan érdekes, hogy ezt hogy csinálta. Tehát hogy tudott menő lenni még élő korába.
1: Hát még ezt az egészet navigálni. Én teljesen le vagyok nyűgözve ettől, tehát valamit, ő ott olyant teremtett, ami a nem művészeti világban is sikeresnek számít, életében még. És igen, tehát, hogy akiket te felsoroltál, Alex, az azért egészen más mintázatot követtek. És ritka ez a 97 év.
0: Igen, mert ezek, hogy Van Gogh, meg József Attila, mint tudom, ezek a klasszikus, hogy nagyon szenvedett az életében, nem volt sikeres, meghalt, jaj, felfedezték, és csináltak belőle egy hatalmas brandet, hogy na, az őrült művész, de a Jajoi Kusama nem ez, egyáltalán nem ez.
1: Viszont tök érdekes, mert itt csacsogtunk még egy ilyenekről korábban, hogy ki az, aki létrehozza ezeket a hagyatékokat, meg ki az, aki ápolja, meg ki az, aki megmondja, hogy mi legyen majd a művészet, és bekerülhessen a Pantheonba, és hogy Jajoi Kusama egyébként abban is igen sikeres volt, hogy ezt ő elkezdte még életébe. Tehát, hogy ő csinált egy múzeumot, aminek valami olyan címe volt, hogy legyőzöm a halált, és itt és ez lesz a hagyatékom, vagy valami, és most ez nincs előttem, mert jó kislány módjára lekapcsoltam a telefonomat, de valami ilyen címet képzeljünk el. Tehát, hogy tulajdonképpen csinált egy múzeumot még életében magának a saját hagyatékával. Tehát, hogy ő ezt így beosztotta, leosztotta, kirakta, és hogy ez az egész folyamat, aminek ő így az elébe ment, az összes többi bolond művészt ugye sújtotta, hogy meghaltak, és utána valaki ugye kanonizálta, szenté avatta, elkezdődött ez a rituális ugye beléptetés a Pantheonba, és akkor így valahogy a művek is, és ezért tökre örültem, Alex, amit itt hoztál, hogy ezek a művek így ezek így kisimultak, ki lettek válogatva, meg lett mondva, hogy mit kell róluk gondolni, bekerültek a tankönyvekbe, stb., és akkor már nem ildomos, ugye ilyen kilógó, nem odaillő, felkavaró tartalmakat megosztani, nem illik bele ebbe a kánonba. És hogy ez a Kusama tulajdonképpen elébe ment ennek azáltal, hogy megcsinálta előre. Aha. Hát, hogy előre dolgozott valamennyire, nem tudom, hogy milyen szándékkal, lehet, hogy teljesen más volt az ő üzenete, de hogy az ő esetében azért érdeklődve figyeljük, hogy mi fog történni, mert vele nem lehet ezt megcsinálni, amit mondjuk József Attilával.
0: Kérdés, még az érdemeihez annyit, ezt nem tudom megítélni, de elmondom, amit ő nyilatkozott erről, hogy ő nagyon megélte azt, hogy nőként mekkora hátrányban van a képzőművészeti szférában, vagy hát ugye nem csak képzőművészet, ugye mindenféle művészeti ágban alkotott, tehát most nem halászom a jegyzeteimet, mert emlékszem a lényegre, tehát arról beszél egy részről, hogy egyszerűen nem volt úgy intézményesen elismerve, ahogy szerinte vele egyenrangú férfi kollégái. Ezt úgy én el tudom képzelni egyébként. El tudom képzelni. A másik, amit mondott, hogy több olyan eset volt, ezt abszolút nem tudom megítélni, de el tudom képzelni, hogy férfi kollégái ellopták ötleteit, műveit, és érvényesültek vele. Tehát ezt csak azért mondom, mert ez tovább erősíti azt, amire Zsuzsi így felfigyelt, hogy azért ez egy óriási ellentmondás, hogy itt van az őrült nő, aki elvileg ugye őrült, és ettől azt várnánk, hogy ne tudja menedzselni az életét, és a tetejébe egy japán nő, amerikai közegbe, és ehhez képest mégis sikerült. És az is tök érdekes, ez direkt utána néztem, mert kíváncsi voltam, hogy most ő hogy futott be, hogy volt ez, hogy ő akkor futott be, amikor Japánból New Yorkba költözött, és akkor New Yorkban volt ez 50-es, 60-as években egy nagyon élénk ilyen avantgárd réteg, egy élet, és
1: háború
0: akkor...
1: Háború ellenes happening.
0: Igen, de azért azon is gondolkoztam, és nem tudom megítélni, csak így tűnődtem az interszekciókon és egyebeken, hogy az ő művészetét a New Yorkiak úgy értékelték, hogy hú, te jó ég, de egyedi. És oké, persze tök egyedi az ő művészete, de azért ő hozott Japánból bizonyos hagyományokat, amiket ő beépített a művészetébe, meg vegyítette a nyugati művészetet. Még ki is írtam, persze nekem semmit kb. Nem mond, bár ráguglizgattam, de talán egy ilyen japán szót el tudok nektek mondani, pusztán azért, hogy ha már kiírtam, akkor felolvassam.
1: De nem japánul írtam.
0: De lesz, nem japánul írtam, én nem találom.
1: Ez a hozzáférhetőség a nyelvészetben.
0: Aha, igen, és abszolút nem találom, viszont hogy miket találok, azt most nem mondanám el, de most már megtalálom a jegyzeteimet, mert egy ilyen firka is van benne, és ezt megismerem, hogy ez az a firka. Hát, igen, nem tudom most, hogy hol van. Talán nem is annyira lényeges. Még egyébként, ami nekem ehhez kapcsolódott, és gondoltam, hogy arról szívesen beszélek, mert ezt nagyon szeretem, amikor valaki nem tartja be a művészeti, a műfajok közti határokat. Ezt is előfordult, hogy érintettük így a hozzáférés kapcsán, hogy az is akadálya lehet a hozzáférésnek bármilyen irányból, hogyha valaki nem szeretné, vagy tudja a kanonizált kategóriákba belepréselni a műalkotását. Például nem novellát, verset, regényt ír, hanem szöveget ír. Vagy nem képet fest és szobrot alkot, hanem, és akkor most itt mondjuk ezt még gyorsan elmesélem, mert ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy az interjúban kérdezik, hogy hogy kezdett el szobrokat alkotni, vagy erre terelődik a szó, és akkor azt meséli, mert ezt gyorsan elmesélem, hogy festette a pöttyeit New Yorkba, és egyszer csak arra figyelt fel, hogy a pöttyök spontán kifröcskölődtek a függönyre, meg az ablakra, meg a kezére. És hogy egyszerűen innen jött az ötlet, hogy ja, hát akkor ezeket bármire ráfesthetem, és ez volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy akkor innentől kezdve szobrok. Nekem nagyon tetszett, szóval annyira jól mutatja, hogy mennyire puhák a határok ezek közt a műfajok közt, hát egy abszolút idézőjelben mondom, hogy műfaj, és ugye ezt is ilyen bámulatosan átlépett minden ilyen határon.
1: Hát, hogy menjen, hogy médiumokon keresztül pöttyöz és tököl, hiszen verset is írt a tökökről. Úgyhogy igen, tehát, hogy nem is a műfajok, hanem hogy a különböző megnyilvánulásai a művészetnek. Különböző médiumok között ő eléggé sokat mozgott.
0: És nagyon fogy az ideje a nyereményjátékon résztvevő.
1: De hát Alex
0: nyereményjátékosok. Hát az első díjat.
1: Ja, még valaki lehet.
0: Ezért szerintem valami még talán csúran cseppen, ha valaki ide tenni a gádát.
2: Megosztom a díjat. Nekem még egy dolog jutott eszembe, hogy a makacság a művésznőnek, mert hogy 66, hogy mikor volt a Velencei Biennália, amire nem hívták meg, és ugye kipakolt az 1500 fényes kis golyóját, és utána 20 évvel később ugye meghívták, és ő képviselte Japán. Tehát ugye, ahogy én olvastam, meg amiket én néztem róla, az a típusú nő lehetett, aki ha meghívnak a buliba, ha nem hívnak, én itt leszek, és hogy el fogom érni, hogy márkává váljak később.
1: És lesz 1400, kötőjel 1500 fényes golyó aluljúton táskámban.
2: Igen.
0: Vintiden érdemes rákeresni, utányos áron vannak. Jó, hát az a meglepő hírünk van, hogy lejárt a műsoridőnk. Ebben csak az a meglepő, hogy egy kicsivel több betelefonálóra számítottunk, pláne így, hogy hát hónapok óta szerveztük a nyereményjátékot, és hát azért nem kis anyagi befektetés volt ezeket a nyereménytárgyakat sem megvásárolni. Tehát ha már így alakult, örülünk, hogy legalább Alex boldog lehet azzal, amit kapott. És akkor valamit mutogatom is ide, két abszolút nem értem.
2: Felajánljuk a nyereményt, de mivel én megnyertem, azért nem vagyok benne biztos, hogy újra felajánljuk, mert ez az enyém.
0: Akkor adunk Alexnak 2 hetet, hogy ezt a dolgot átgondolja, és döntse el, hogy kényszernek tekinti-e, vagy sem a ragaszkodását ehhez a nyereménytárgyhoz, de bármilyen diagnózist egyébként el tudunk fogadni, úgyis 20 év múlva egész más lesz az aktuális. Tehát most már tényleg csak az maradt hátra, hogy elmondjam, hogy nagyon örültünk, hogy velünk tartottatok ma is, ti mindannyian, Én voltam Aga, műsorkészítő társaim Alex és
1: a Krumpli,
0: aki szerintem nagyon szépen magához szért és részt tudott venni ebben az remek adásban. Tehát ez volt a Special Defect című műsor mai adása itt a Tilos Rádión az FM 90.3-on élőben, élő emberekkel. És kettő hét múlva találkozunk, és most már csak tényleg azt szeretném kérni, hogy mindenki gyorsan szedjen elő valamilyen íróeszközt, noteszt, valamit, amire jegyzetelni tud. Ez fontos lenne, úgyhogy egy pici időt azért hagyunk rá. Ugye mindig mást mondunk el ilyenkor adás végén, tehát aki esetleg hallgatott minket múltkor, az is mindenképpen. Én azt javaslom, hogy nehogy lemaradjon valamiről, vegyen elő valamilyen íróeszközt. Vagy a Zsuzsivel velem szembe, és ez meg nagyon megnehezíti. Tehát jó, szerintem most már elég időt kaptatok, tehát annyi az egész, hogy aki kíváncsi, aranyat lesz. Special Defect, hallgatni arany. Man of God.

I'm gonna get you.